0: Turn your miles going to be 101-981. 101-981.
1: 1746.
2: Copy starting.
3: 1042. 1042. 1042. 1042. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級. 1級